ozosíp, ozosíp, okinek, osemeky, okinek, osemeky. Čudosíp, čudosíp, okinek, osemeky, okinek.

0: ozosím, ozosím, potinek o szemeki, potinek o szemeki. Már az enyém nem egészen sötétkék, mégis a gyomhabell a sötétség. Azoszép, azoszép, potinek o szemeki, potinek o szemekik.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.